0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió Egy DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regálivit például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hiami Regálivitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regálivit vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadj!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Stage ezerrel pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagykedvencet elindítottam, Témi Palajon már is Jennyvel, az igazi mai sláger a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, Miles Smith Stargazing, ami zárta az órát, Bibirex a Faithless New Religion pedig, ami nyitja a következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók, a bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással! Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolt, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy iktattak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai sláger az Opel Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

még tart a Rádió Esztés a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenjit, sőt, Hype-t

0: Csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteor rajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteorai látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan delel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hulló csillagot várhatunk óránként.
1: A tudás perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy sűrűen a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és Edi Motó. Ez szólt most, és a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó bulit, aki úton van, vezessen óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig én hozom továbbra is, és hát július második felé

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Rekordszámú hallgatót vettek fel a Miskolci Egyetemre. Borsodot is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége, az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban, számolt be róla az intézmény közleményében. Az általános felvételi eljárásban összesen 3739-en jutottak be az egyetemre, közülük csak nem 2900-an magyar állami ösztöndíjas képzésen kezdhetik tanulmányaikat. A legtöbb új hallgatót a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel, de jelentős növekedést ért el a gazdaságtudományi kar és az állami jogtudományi kar is. Továbbra is népszerűek a mérnökképzések, a jogásszak, valamint az egészségtudományi és pedagógus képzések. A Miskolci Egyetem valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik Borsod közlekedését, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozását.

0: 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mind több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce járunk. Július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is. Nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön. Nagy Bogi és Dessó leszek újrának speciális remixével. Előtte viszont Cigala és a Riptide. Ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék, Strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egyetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai sláger, vagy lap, amit már is indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban esőt, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan telel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Közösségi sport és szabadidős programmal várják a miskolciakat a Népkertben. Velünk marad a nyár. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ingyenes közösségi sport és szabadidős sportprogrammal várják a miskolciakat a Népkertben, számolt be róla a minap.hu. A Grundpiknik elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a gyerekek, a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai közösen tölthessék el szabad idejüket egy barátságos, nyitott közösségi térben. A résztvevőket szombatonként labdarúgás, kosárlabda, pingpong, tollaslabda és különböző közösségi játékok várják a Népkerti szabadidőközpontban. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem versenyről, hanem a mozgás öröméről, az együttműködésről és az egymásra figyelésről szól a program, amelyhez nincs szükség sem előzetes sportmúltra, sem különleges felszerelésre. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban megrendezett fém sziluett lövő világbajnokságon, számolt be róla a minap.hu. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek, öregbítve ezzel a város és a magyar sportlövészet hírnevét. A nemzetközi mezőnyben elért eredmények mögött hosszú évek kitartó felkészülése és következetes szakmai munka áll. A sportolók különböző versenyszámokban bizonyították felkészültségüket, miközben a magyar válogatott összesítésében is sikeres világbajnokságot zárt.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét. 6 óra után 10 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Vasárnap van, remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból. Ha viszont valaki ilyen korán ébred, hát jó reggelt. Nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma. A reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek. És most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból. Nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a Betty dalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek. Inkább mutatom, hogy mire gondolok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közé pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tartanak az útfelújítások Borsodban. Ismét Alszakra Fesztivál Miskolcon. Trafipaxok a Tiszatavon, hajókból is mérik a vízi járművek sebességét. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nehéz úgy autózni mostanában Miskolcon, hogy az ember ne ütközzön valahol útfelújításba. A megyeszékhelyen az Avason augusztus végéig tart a munka. A 3-as főút Budapest felőli bevezető szakaszán ettől tovább először kicserélik a nagy átmérőjű vízvezetékeket, és csak ezután kerülhet aszfalt a burkolatra. A Kumlós-Tetői Szeder utca nemrég kezdődött rekonstrukciója várhatóan szeptember közepéig elhúzódik. Kumlós-Tetőn több mint 1300 méter hosszan teljes egészében megújul a Szeder utca. A TOP Plusz pályázat keretein belül a belső útszakaszt újra aszfaltozzák, és a csapadék vízelvezető rendszert is korszerűsítik. Patkákat, szegélyeket építenek ki, és kicserélik a közmű fedlapokat, olvasható a Városháza közleményében. Ősszel is megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált, számolt be róla minap.hu. A programsorozat ezúttal is koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja majd az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a művészet és a spiritualitás találkozásán keresztül szólítsák meg a közönséget, miközben bemutatják a város kulturális értékeit is. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik, így a fesztivál a korábbi évekhez hasonlóan számos helyszínen kínál élményeket az érdeklődőknek. Hajóra szerelt mozgó trafipaxsal is ellenőrzik hétvégente a vízi járművek sebességét a Tiszatónál a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vízi rendőrök. Az egyenruhások sajtószolgálata jelentette azt is, hogy az intézkedést a legtöbben üdvözölték, ugyanis több ezer vízi jármű járja a Tiszatavat. Sokan nem ismerik a szabályokat, vagy fittyet hánynak a korlátozásokra. Motorcsónakkal vagy jetskivel a megengedett 10 kilométeres sebességnél gyorsabban szántják a vizet, jókora hullámokat keltve. A kiskörei vízi rendészeti rendőrös egyenruhásai a szolgálati jetskivel állítják meg a szabálysértőt. A legtöbb bírságot a mentőmellény hiánya miatt szokták kiszabni a Tiszatónál. Nem tartják meg a nyitott hétvégét a miskolci állategészségügyi telepen augusztus 8-án sem, mindezt az állatok érdekében teszik. A döntés oka, hogy a telepen erre az időszakra tették a négylábúak orvosi kezelését. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keks darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brown is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére most is a kampuszon a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Rekordszámú hallgatót vettek fel a Miskolci Egyetemre. Borsodot is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba, a pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége, az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban, számolt be róla az intézmény közleményében. Az általános felvételi eljárásban összesen 3739-en jutottak be az egyetemre, közülük csak nem 2900-an magyar állami ösztöndíjas képzésen kezdhetik tanulmányaikat. A legtöbb új hallgatót a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel, de jelentős növekedést ért el a gazdaságtudományi kar és az állami és jogtudományi kar is. Továbbra is népszerűek a mérnökképzések, a jogászszak, valamint az egészségtudományi és pedagógus képzések. A Miskolci Egyetem valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik Borsod közlekedését, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott az is, ezzel elkezdődhet a Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika tramtrén.

0: tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsik jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Dennis Fimt és a The Door itt a rádió egyen.

Souris.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig az az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyerje, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Közösségi sport és szabadidős programmal várják a miskolciakat a Népkertben. Velünk marad a nyár. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve. Egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ingyenes közösségi sport és szabadidős sportprogrammal várják a miskolciakat a Népkertben, számolt be róla a minap.hu. A Grundpiknik elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a gyerekek, a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai közösen tölthessék el szabad idejüket egy barátságos, nyitott közösségi térben. A résztvevőket szombatonként labdarúgás, kosárlabda, pingpong, tollaslabda és különböző közösségi játékok várják a Népkerti szabadidőközpontban. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem versenyről, hanem a mozgás öröméről, az együttműködésről és az egymásra figyelésről szól a program, amelyhez nincs szükség sem előzetes sportmultra, sem különleges felszerelésre. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban megrendezett Fém Sziluett lövő világbajnokságon, számolt be róla a minap.hu. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek, öregbítve ezzel a város és a magyar sportlövészet hírnevét. A nemzetközi mezőnyben elért eredmények mögött hosszú évek kitartó felkészülése és következetes szakmai munka áll. A sportolók különböző versenyszámokban bizonyították felkészültségüket, miközben a magyar válogatott összesítésében is sikeres világbajnokságot zárt. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 243 kilós állat ezen a részen. Most állítólag kettő is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620-311-111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től, ez a Purple

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
3: A Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
2: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
3: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
2: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
3: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
2: Mentó Környezetkultúra Kft.
3: A sport elkötelezett támogató.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Új Tájma szőrök várnak a Phuket Spában. Próbáld ki, vagy lebb meg szereteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa Tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és

0: Rádió 1 Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tartanak az útfelújítások Borsodban. Ismét Alszakra Fesztivál Miskolcon. Trafifaxok a Tiszatavon, hajókból is mérik a vízi járművek sebességét. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nehéz úgy autózni mostanában Miskolcon, hogy az ember ne ütközzön valahol útfelújításba. A megyeszékhelyen az Avason augusztus végéig tart a munka. A 3-as főút Budapest felőli bevezető szakaszán ettől tovább először kicserélik a nagy átmérőjű vízvezetékeket, és csak ezután kerülhet aszfalt a burkolatra. A Kumlus tetői Szeder utca nemrég kezdődött rekonstrukciója várhatóan szeptember közepéig elhúzódik. Kumlus tetőn több mint 1300 méter hosszan teljes egészében megújul a Szeder utca. A TOP Plusz pályázat keretein belül a belső útszakaszt újra aszfaltozzák, és a csapadékvízelvezető rendszert is korszerűsítik. Patkákat, szegélyeket építenek ki, és kicserélik a közmű fedlapokat, olvasható a Városháza közleményében. Ősszel is megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált, számolt be róla a minap.hu. A programsorozat ezúttal is koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja majd az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a művészet és a spiritualitás találkozásán keresztül szólítsák meg a közönséget, miközben bemutatják a város kulturális értékeit is. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik, így a fesztivál a korábbi évekhez hasonlóan számos helyszínen kínál élményeket az érdeklődőknek. Hajóra szerelt mozgó trafipaxsal is ellenőrzik hétvégente a vízi járművek sebességét a Tiszatónál a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vízi rendőrök. Az egyenruhások sajtószolgálata jelentette azt is, hogy az intézkedést a legtöbben üdvözölték, ugyanis több ezer vízi jármű járja a Tiszatavat. Sokan nem ismerik a szabályokat, vagy fittyet hánynak a korlátozásokra. Motorcsónakkal vagy jetskivel a megengedett 10 km-es sebességnél gyorsabban szántják a vizet, jókora hullámokat keltve. A kiskörei vízirendészeti rendőrös egyenruhásai a szolgálati jetskivel állítják meg a szabálysértőt. A legtöbb bírságot a mentőmellény hiánya miatt szokták kiszabni a Tiszatónál. Nem tartják meg a nyitott hétvégét a miskolci állategészségügyi telepen augusztus 8-án sem, mindezt az állatok érdekében teszik. A döntés oka, hogy a telepen erre az időszakra tették a négylábúak orvosi kezelését. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Zsülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
5: Mert Madonna Feneke?
4: Madonna Feneke, ha még van neki, szana szép.

0: évvel ezelőttről.
1: Egy tégdett koncertről.
2: Egy letunt kor mementói.
0: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robbie Williamson a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő azt utána észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az orrából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az interneten, hogy mit csináltál, Robi? Az egy számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
2: Én szerintem ez egy popcorn darab.
0: Popcorn
2: nem,
0: darab?
2: Hát nem lehet. Hát levet egy kis popcorn,
1: szerintem
2: és kiszállt a szájából.
0: Szerinted kiesett a foga.
2: Ez a híd?
0: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
2: Hát de és tényleg.
0: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikToker
3: elemzi.
0: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
3: Can't get any work. Oh no.
0: És kellemet a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
2: És mennyire cikke ott állsz mellette, és látod, hogy ott van a homlokán.
0: Ott van.
1: És láttad a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
0: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért azt tudjuk, nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válasz videót, másnap vagy harmadnap, ő csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvénk van két fehér mentolos cukorka.
2: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
0: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internetnép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
2: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
0: Igen.
2: Ja.
0: Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be. Szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az, mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából.
2: De ez a csúszott az arca rendesen?
0: Viszonylag.
1: Összeszedett volt.
0: Már most a Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lábon. Hát a csávóba komplett
2: vegyi anyagjár csörgedezik az
0: erejében. Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
1: Olyan, mintha az egy fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab
0: lenne. És a kommentek zseniálisak. Kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
1: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingesek.
2: Mekkora?
1: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek?
0: Igen, nagyon lehetne menni vele.
1: Valami ilyen kis mentolos fehér cukorkának.
0: Igen, ő pont kettő ilyen kerek kis cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi, azt mondom, hogy na és...
2: Itt érdekel.
0: Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Harryvel, az összes szupermodell.

0: Levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a budiba, igen. Egy liter véréből Paks egy évig elmenne a színe. Maradóna lájkolta volna, igen.
1: Mondjuk az...
0: Valaki szóljon, mert neki az algupirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
1: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogy ha főleg veled.
0: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
1: Igen, de, hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz.
0: Ja, simán.
1: Beszélsz, akkor így az adás.
0: Én agyon köpködök minden. Monitort, mikrofont, igen, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a számból, vagy az orromból.
1: Hát vagy csak nem látod.
0: Igen, nem, ez én is kevés, ez olyan, igen. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozom.
2: Volt te maszkos, cserre.
0: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
2: Gyere, mi van
0: nálad? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
2: Nem, egy fél kiló paradicsom.
0: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
1: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
0: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
1: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
0: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
1: Nekem egyszer így a kóla.
0: Imádom az internetet.
1: A kóla jött ki az orrom. Már nem az a kóla,
2: Juliska, végre.
0: Őszinte vagy, Juliska.
1: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orrodból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
0: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
2: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi? Igen.
0: Megállítok ebben a pillanatban, Curtis kilépett a csoportból. Itt egy állatok, köszönjük szépen.
1: Flektor volt az Árpától.
0: Flektor volt az Árpától állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolország ott a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köpte le a rózsaszín T-mobilos mikrofon? Én imádom.
1: És a díját adott Trumpal, láttátok?
0: Hogyne, beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
1: Neki ott helye volt.
0: És ezt ugye, ezt megbeszéltünk, ezt másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
1: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
0: Hát ő Amerikában. Ő a Trump. Tehát most szerényen levonulni, azt megcsinálta a Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
2: na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez
1: utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
2: Okkal.
0: Igen, igen.
2: Na, itt van a videó.
0: Itt van a videó, igen, hogy...
3: Fallen out of Robbie's nose, which prevented over 20 years of sobriety for Robbie.
4: It's okay because I had several more.
0: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye 2 darab mentolos cukorkát. Mutat ő meg végén.
1: Kicsit másnaposan.
0: Négyméteres baldahínos ágyba, sejem ágyneművel, érted, 2 halott kengurúval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
1: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
0: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nővel voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
2: a
0: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
1: Nekem
0: ahhoz
1: Madonna
0: képest a Robi.
1: Annyira elvitt a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
0: Olyan volt, mint 2 sztrókos idős bácsi pocakkal.
1: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
0: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk. Azt mondták, hogy álljatok itt pufin. Jó, ez menni fog.
1: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
0: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe. Semmit nem csinált. Álltak ott, mint 2 biodíszlet. Az valahogy nagyon, nagyon furi volt.
1: Viszont Shakira az Shakira volt.
2: Ne hülyéskedj.
0: Shakira jól nézett ki.
1: Hát de
2: a Shakira az Shakira
1: hát
2: volt.
1: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, az Shakira, az... Nem, ez most az igazi Shakira volt.
0: De jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
1: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
0: Jó volt. Igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
2: Na jó, van egy
0: ikon. Madonnának is volt fénykora, tehát 50
1: éve. De Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
0: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még enged.
1: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
0: Nem, lehet, nem, csak nem, nem, ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. De ne, tehát ne úgy szeresd Madonnát, hogy egy halftime show-ba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dugulás van nálatok éppen. Tehát, és akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy hogy néz ki.
1: Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
0: De mit lát a egy melegítőbe? Egy idős néni bejött, playbacken vitték egy kocsi.
1: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikára.
0: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő. Két darab kompressziós harisnya volt, meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
2: Biztonsága öregszik, erre gondolsz.
0: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltöröl, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
1: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
0: Igen.
1: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
0: Igen.
1: Ez még ilyen.
0: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionok, és 52 lett a Robi is.
2: És még mindig ugrál egyébként.
0: Egyébként
2: és még mindig csinálja a koncerteket.
0: Igen.
5: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Rekordszámú hallgatót vettek fel a Miskolci Egyetemre. Borsodot is jelentősen érinti a Baross Gábor program. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba, a pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége, az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban, számolt be róla az intézmény közleményében. Az általános felvételi eljárásban összesen 3739-en jutottak be az egyetemre, közülük csak nem 2900-an magyar állami ösztöndíjas képzésen kezdhetik tanulmányaikat. A legtöbb új hallgatót a bölcsészet és társadalomtudományi kar vette fel, de jelentős növekedést ért el a gazdaságtudományi kar és az állami és jogtudományi kar is. Továbbra is népszerűek a mérnökképzések, a jogászszak, valamint az egészségtudományi és pedagógus képzések. A Miskolci Egyetem valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. A Baross Gábor program keretében átfogóan fejlesztik Borsod közlekedését, és vizsgálják a helyi tramtrén létrehozásának lehetőségét is. Ezt Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter ismertette Magyar Péter kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján. Elhangzott az is, ezzel elkezdődhet a Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika tramtrén előkészítése, a borsodi megyeszék helyett egy korszerű vasúti pályán kötnék össze a fővárossal és Debrecennel. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
6: A repülőgépes.
5: A Ryanair-es gépes. Igen, megvan, igen. Ez a történet, hogy ugye...
6: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
5: Igen. És ugye arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak, és interjút
6: mit mondott,
5: adott.
6: Hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
5: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
7: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
5: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
6: 20 eurós szendvics kupon a következő.
7: Ezt akarom, hogy ez
5: néhány utat legalább.
7: Szigorúan ablak mellé.
5: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként, és a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre. Ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
7: Hát ez azért... csodálom.
5: Igen.
7: Ez olyan, hogyha... Tehát óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából...
5: És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, hogy az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, hogy kérdezi a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
6: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
5: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás stressz, ez meddig marad? Ez lehet évekig,
7: nagyon friss,
5: lehet, hogy igen.
7: Hát akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja. Hát ez most ad
6: már nem úgy
5: marad, hanem évekig álmodsz hogy... vele. Lehet, hogy az egész életedbe visszajön.
6: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
1: Hogy pénzt kérek, pénz, uram.
6: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvé.
5: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogyha évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
7: Mit írtál alá, amikor megvettél a jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
5: Amit el sem olvasol.
6: Hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
7: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyien feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
5: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
6: Na.
5: Hát mondjuk azért az rendben van.
6: Igen.
7: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
5: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ütsz az ablaknál.
6: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
5: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
7: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
5: De fogjuk a lábadat.
7: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
5: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
7: Micsoda?
6: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
5: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
7: de
5: tudom.
7: De a bőrönd.
5: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri!
6: Az pont illik bele.
5: Van, nézzék meg, az oda passzol a kiállt.
7: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
5: Ez egy jó kérdés, igen.
7: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
5: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra!
6: Szükség van rá!
5: Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
7: De egy ilyen alvájúhal, tudod, az üvegre szakadni.
5: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
6: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
5: Hát, egy kérdés, hogy mennyire jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért itt.
6: Igen, biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, és megoldja.
5: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. A pacák azért nem halt meg.
7: Be volt.
5: Egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk, sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad. De azért úgy most ezek után, nem?
7: Meg gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n. Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
5: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szalás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! Oh! Gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
7: Nem, akkor félmesszerűen
5: zuhanok
7: le a gép WC-ből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcodra.
5: Igen, van egy ilyen.
7: Így kézzeltem.
5: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi szelfi, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervén, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
6: És mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
5: Csak egy fotót akarok.
7: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kip, ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
5: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed, tehát nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
6: Igen.
5: Abban van méltóság. De a budi ne szívjon ki.
6: Zuhasz is azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
5: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedben. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
7: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
5: Igen, holnap mész Münchenbe?
7: Megyünk Münchenbe.
5: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
7: Évente egyszer felülök a repülőre.
5: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy például megkóstolni egy jó kis német sört.
7: Hát, hogy aha, meg a császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
5: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenben?
6: Hát egy divat fővárosa érte.
5: Divat fellegben, Milánó, hagyjad már New York, Helyette, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
7: Híres német divat, ezt szeretik.
5: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon szereti.
7: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidadrágot, azt a kantárosat szeretnék megvenni.
5: Az bőrgatyát.
6: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stüsszivadás sapkát.
7: És ha az még meg lesz, akkor jött a második gyerek.
5: Megvan. Igen.
7: Ennek senki sem tud. Szexi lenne. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolog a világon.
5: Igen.
7: Abban van valami szűzies, van valami új.
5: Mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
7: Nyitott vagyok, igen.
5: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van. A szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
7: Szerintem semmiben nem tire a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
5: Igen? Ekkora baj?
7: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az azt, és azt látom, hogy ez így oké. Ez
6: igen, hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen, így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
5: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
7: Csak irigykedsz,
5: na,
7: Balázs.
5: Tessék?
7: Csak irigykedsz.
5: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
7: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
5: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Mit? Hogyan?
6: Tedd be légy szíves a Last Christmas című, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
7: De ennek van ilyen nyári verziója is.
5: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
6: Ezt
5: ilyen...
6: egy nagy költözéssel.
5: Ugye?
6: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony az 24-én
5: hát, hideg
6: szép.
5: Van, december igen, van, igen.
6: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de ma, júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, jingle bells.
7: Driving home for Christmas.
5: Igen, na, Christmas
6: számot. Azt meg ráadásul le is húz.
5: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretet hiányosak, vagy valójában mi a bajuk?
7: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
5: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
7: de
5: az újságírók.
7: Nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre
5: olyan
7: az szükség, a
5: szeretet. Olyan cuki vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát, nem, figyelem, nem egy ilyen
6: egy
5: figyelem felkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék. Nem? Hogy júliusban?
7: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben is, mert tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
5: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
7: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, egyfajta, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
6: De akkor baj van.
7: De mi a baj?
6: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
7: De most ez miben más, mint a DJ Otik?
6: Hogy az nincs karácsonyig.
5: Azért bocsánat, egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát
7: csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-le költözne.
5: Érted, hát nézd meg őt.
7: De mi a baj?
5: Hát minden.
7: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben?
5: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Nézd meg ezt a tekintet.
7: Megvan, ha tudom, karácsony van.
5: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik. És ezzel ő megvan.
7: Én oké vagyok a flugosokat.
5: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért
7: felvállalja?
6: Kiabálásnak
5: miért akarod, érzed, hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
6: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
7: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
5: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
7: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri és az ő szokásaira. Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
6: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
7: Igen, egy.
6: Nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
7: Igen, úgy, az nagyon jó, egész éves húsvét.
6: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonos galácsot.
5: Nem dolgoznék.
6: Megint sonka.
5: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
6: Talás, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát.
7: Én olyan boldog lennék. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
6: Aha, persze, gyuszi jelmez.
5: És egész évbe tolnád.
6: Répa.
7: Én ezt imádnám.
5: Na igen, és egész évbe ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
7: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezzük meg Annát.
5: Nem.
6: Van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
7: Tessék, jaj, de ugyanaz a csak megijájoztam.
6: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
7: Tessék, igen.
6: Annyi,
7: elküldtem egy harisnyatartós félpucér nőt egy karácsonyi
6: felőt. De
7: mindig
6: ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
7: Igen.
6: Ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
5: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
8: Nem is diszkréten, Balázs. Szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
5: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
8: Ne, nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. Közösségi sport és szabadidős programmal várják a miskolciakat a Népkertben. Velünk marad a nyár. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ingyenes közösségi sport és szabadidősport programmal várják a miskolciakat a Népkertben, számolt be róla a minap.hu. A Grundpiknik elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a gyerekek, a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai közösen tölthessék el szabad idejüket egy barátságos, nyitott közösségi térben. A résztvevőket szombatonként labdarúgás, kosárlabda, pingpong, tollaslabda és különböző közösségi játékok várják a Népkerti szabadidőközpontban. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem versenyről, hanem a mozgás öröméről, az együttműködésről és az egymásra figyelésről szól a program, amelyhez nincs szükség sem előzetes sportmultra, sem különleges felszerelésre. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban megrendezett fém sziluett lövő világbajnokságon, számolt be róla a minap.hu. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek, öregbítve ezzel a város és a magyar sportlövészet hírnevét. A nemzetközi mezőnyben elért eredmények mögött hosszú évek kitartó felkészülése és következetes szakmai munka áll. A sportolók különböző versenyszámokban bizonyították felkészültségüket, miközben a magyar válogatott összesítésében is sikeres világbajnokságot zárt. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok. Imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztóan nehézelük.
6: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
5: Bizony, ez a szezon.
6: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
5: Egy kollagéndús.
6: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfejlődtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem ár. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátom van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógoraim ikrek 7 évesek, no ez tűbereje valaki.

0: korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
1: 5-13.
2: Jó, azt meg én még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
1: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
0: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljegy, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel,
2: az, hogy... Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
0: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
2: Nem, hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
0: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. Csalja. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
2: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
0: Nem.
2: Hogy hívják, hozományvadásnak?
0: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szédít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom. Az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
1: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatal barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
0: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
1: Mi? Igen, mert ugye
0: benne van 30-al fiatalabb.
1: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélése hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
2: ezt
1: mondom, hogy olyan érdekes ez, hogy ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura ez, és én is ezt gondolom.
0: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
1: Igen. Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, srácok.
0: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
1: Igen.
0: És ez egy win-win helyzet, nem?
1: Igen. Igen. Ez eljött, tudok menni.
0: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
0: Simán
1: ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
0: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, Nem tud máshogy választani.
1: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
0: Vagyis?
1: Így próbálják meg hát egy frissen tartani a genetikai állományunkat.
0: A nők.
1: Meg a férfiak is.
0: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
1: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön,
0: megy a világban. Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
1: nem csak bulit, ezek a srácokban nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Nem, teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
0: Szerintem is fontos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös teljességében, mint egy 20 éves, aki kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit ezek semmi nem tetszik neki. Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
1: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéretükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy melegpitével, egy bolyhos takaróval.
2: Egy kis csipetropi letével.
1: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy

0: hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
1: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ez szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30 évesen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azért ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, ha kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, új, akarom, ja, ja, ne lépjük, hát, és hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
0: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
1: Igen.
0: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak a
1: így van, ez az ágy is, ugyanez, igen, így igen. Van.
0: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
2: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
0: először
2: van szükség.
0: Először porszívózol, utána igen.
1: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is legkérdezett. Igen. Rám hajtott egy 45-ös mív, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
0: De hogy hajtott rád?
1: Egyrészt hajtott rád kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a havi zsönértékelésed, és elmenekültél.
0: Annyira szerettem azt, amikor, na van egy ismerős, most nem mondok nevet.
1: Igen.
0: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát hogy rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és hát hiszen ő házas
2: volt.
0: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy van ez? És mondta, de mondd már el, pontosan kik jöttek eddig, és elmesélted, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolgat, míg házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyog rá.
1: Belülök neki, persze, igen, ez marad a házasságban. Rámosolgott, nem, egy szőlőszem, egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökép. Mosolyog rám.
0: Felfoghatatlan.
1: És nem jött rá senki.
0: Nem, és akkor elmeséltek, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudom, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, hogy jó, hát ezt jól lekaptam volna, és
1: nem ja, és annak vette jelen
0: minden. Igen, igen. A kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
1: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pacsi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elváltál hát, gyerek, igen. Nem?
3: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így, hogy egész
1: és beesett egy fiatal ropogós 33-as.
3: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
1: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
3: Igen, pontosan.
1: Na és milyen jó, és amiket mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
3: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó. Kurva jó.
1: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük a felének volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
3: komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már meg, amit te adtál neki.
1: Amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van
3: így
1: benned.
3: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
1: És akkor 11 éve tőlünkben tök jól működik.
3: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
1: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
0: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
3: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
0: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, én talán lehet, hogy kórosan, és miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
1: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
3: Nagyon ciao. Szépen köszönjük, sziasztok!
1: Hello. Ah, ez lehet egyébként, igen. Érdekes. Érdekes, hogy igen, idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: Igen. És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
0: A tanáriban.
1: Igen? Ott voltak fel.
2: Ahogy csak nem vettük észre.
1: Mi voltunk vakon.
0: Kocsi szaktanári.
2: Az, be is írták.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tartanak az útfelújítások Borsodban. Ismét Alszakra Fesztivál Miskolcon. Trafipaxok a Tiszatavon, hajókból is mérik a vízi járművek sebességét. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Nehéz úgy autózni mostanában Miskolcon, hogy az ember ne ütközzön valahol útfelújításba. A megyeszékhelyen az Avason augusztus végéig tart a munka. A 3-as főút Budapest felüli bevezető szakaszán ettől tovább először kicserélik a nagy átmérőjű vízvezetékeket, és csak ezután kerülhet aszfalt a burkolatra. A Kumlós-Tetői Szeder utca nemrég kezdődött rekonstrukciója várhatóan szeptember közepéig elhúzódik. Kumlós-Tetőn több mint 1300 méter hosszan teljes egészében megújul a Szeder utca. A TOPLUSZ pályázat keretein belül a belső útszakaszt újra aszfaltozzák, és a csapadékvíz elvezetőrendszert is korszerűsítik. Patkákat, szegélyeket építenek ki, és kicserélik a közmű fedlapokat, olvasható a Városháza közleményében. Ősszel is megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált, számolt be róla a minap.hu. A programsorozat ezúttal is koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja majd az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a művészet és a spiritualitás találkozásán keresztül szólítsák meg a közönséget, miközben bemutatják a város kulturális értékeit is. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik, így a fesztivál a korábbi évekhez hasonlóan számos helyszínen kínál élményeket az érdeklődőknek. Hajóra szerelt mozgó trafipaxsal is ellenőrzik hétvégente a vízi járművek sebességét a Tiszatónál a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vízi rendőrök. Az egyenruhások sajtószolgálata jelentette azt is, hogy az intézkedést a legtöbben üdvözölték, ugyanis több ezer vízi jármű járja a Tiszatavat. Sokan nem ismerik a szabályokat, vagy fittyet hánynak a korlátozásokra. Motorcsónakkal vagy jetskivel a megengedett 10 kilométeres sebességnél gyorsabban szántják a vizet, jókora hullámokat keltve. A kiskörei vízi rendészeti rendőrös egyenruhásai a szolgálati jetskivel állítják meg a szabálysértőt. A legtöbb bírságot a mentőmellény hiánya miatt szokták kiszabni a Tiszatónál. Nem tartják meg a nyitott hétvégét a miskolci állategészségügyi telepen augusztus 8-án sem. Mindezt az állatok érdekében teszik. A döntés oka, hogy a telepen erre az időszakra tették a négylábúak orvosi kezelését. Ma napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 16 és 20 fok várható, míg hétfő délután 22-30 fok között alakulnak a csúcsok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Hívjuk a Szújot. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
6: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
5: Csáó, örülünk.
6: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhómok. Gyerekek, azért óriási dolog. Minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
5: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire
6: hát,
5: régi, figyelj, mint mi, nem?
6: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
5: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött ment, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
6: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán. Igen. Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
5: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még mi kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűen volt az a 86.
6: Az a 86, most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
5: Ilyenkor már pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
6: Még nem, nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
7: De neki mit kell?
8: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy,
5: Béla lett a fia, tényleg?
6: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét ez Bélának. Ez milyen sztori?
5: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
6: Ja, Béla.
5: Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélaről hívják a fiát.
6: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vízla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vízláját, a magyar vízláját. Német.
7: Milyen rohadékok vagytok.
5: És ez a Mailand, de mindig vezet, mert ez ő
6: ne is mond,
5: ez
6: figyel.
5: Hogyan?
7: Ez 30 éve ott van a csáv.
5: Más ebben, de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
6: Nem, ő nyomja.
5: Ideje,
6: igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki, tehát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük. Minden esetben azt mondja, meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Csak tartsatok egy pillanatra. Hey, how are you? Good to see you. No worries. Enjoy. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
5: Csokoládét raksz szobákba?
6: Nézd, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
5: Azt a mindenség.
7: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végig.
5: Ott
7: visz
5: egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
6: Nekem szerencsére csak a recepciói kellett elmennem, mert annyira kedvesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyugjuk van, akkor engem hívnak.
8: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
5: Egy csokoládé?
6: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhomját, nagyon szép, csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
5: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ez utálják ők is, nem?
6: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezd el kigyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia meg kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a
5: sztori a formájban. Tehát beleszól a számítógép?
6: Úgy, hogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
5: De miért mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés, bátraktik egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
6: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesztett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillackkel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
7: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
6: Két év múlva.
5: És akkor jön vissza a V8 is?
6: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára.
5: Okay,
6: mondtam, hogy Antonelli vezet?
5: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
8: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
6: Ő a Mercedes-nél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
7: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
5: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
6: Na, gonosz vagy, Valász, egész jó.
7: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
6: figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, második, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
5: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
6: Hát az jó tesz, persze, hát az mindig jó tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
5: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
6: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
5: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
6: hát hírek? Ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
5: Néha villanok azért.
6: Nagyon érzed.
8: Kiküldte?
7: Kiírta neki a kérdést?
6: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És ezután a Magyar Nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat. Tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon. Tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenderet hasonlóan.
5: Öreg ember, nem vélemben, nagyon szeretjük.
6: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A Magyar Nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
5: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. De az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
6: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
5: Az mi volt? Ezt látta, és nem tudták elrángatni onnan.
6: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
5: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
6: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégiscsak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen. Igen, de végig
5: már ő is röhögött. Föladta a tapsot, és oda egy intetés, jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
6: Jó kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
5: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy nem
7: elengedtem el.
6: Megőrült.
5: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam még megnézni.
6: Megkönnyeztem a végét. emlékszem a végén.
7: Te mindenen sírsz, Zoli.
6: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisabb vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
5: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
6: Elhatárolódom.
5: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Féterelnek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
6: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Gyokó is, Féderel is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
5: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép gyerekek. Szabit, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
6: igen,
5: két hétig nem vagyunk.
6: Igen, lesz egy kis pihenés.
5: Nyaraljál, pihenjél.
6: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
8: Zoli,
6: nagyon
8: üzenek
6: köszönöm,
8: neked a hallgatók. Annyit szeretnék mondani, hogy türtőztesd magad!
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Martin egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki hát nem a futam felé tart, csak az M3-ason autózna, az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es, vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitársunk most a Fastboy Tesó páros lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli. Klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt, a csuda tudja. 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit viszont nagyon promotál, azok a saját termékei, ugye a kozmetikai márkája. Még a férjével is forgattak egy ilyen vicces reklám videót a héten az Aesop Rockyval, meg hát a fehér neműi, a ruhái. Ez egy ilyen kellemes kis mellékes, így az apró gyerekek mellett. Rihanna, Only Girl in the World.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

32 fokos csúcsra is számíthatunk ma, viszont a Balaton átúszást azt továbbra is hát halasztották, úgyhogy előre láthatólag jövő héten lesz majd. Ami pedig még lesz jövő héten, az a Strandfesztivál játékunk javában, benne vagyunk a fesztivál szezonban, páros belépőket lehet nyerni az eseményre, legközelebb hétfő délelőtt 10 óra után Atisnál, aztán napközben többször is. Alex Kendzsit hozom most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, Fonci.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is. A következő órában pedig arénákat megtöltő szuper csapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is elhozom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, tehát a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide még 2013-ban. Szigala és Jackson mi úgy döntöttek, hogy egy igazi mai

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na, én most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine. És akiket nem vettek fel idén, tényleg nem dől össze a világ. Sőt, lehet, hogy ebben az egy évben, ugye angolul ez a gap year, egy csomó olyan dolog történik majd a diákokkal, amit nem is terveztek, egy ilyen önismereti egy év, lehet, hogy kimenek egy picit külföldre, dolgoznak, munkatapasztalatot, önállóságot szereznek, nyelvtanulás, nyelvvizsga, ez semmiképp sem kudarcként kell felfogni. Az élet önmagában nem attól lesz csodálatos, hogy sikerült a most a főiskolai felvételi. Wonderful Life, hozom a Hurts dalát a Purple Disco Machine remixben.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feld, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős. Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének a This is the Life című dalának a fülbemászó dalait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Strandon, a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage, egy klub a Strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Új Tájma szőrök várnak a Phuket Spa-ban. Próbáld ki, vagy lebb meg szeretteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa Tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Segítséget nyújtana a rászoruló családoknak a tanévkezdés előtt a Mire Hú Nonprofit Kft. A társaság iskolatáska és tanszergyűjtő akciót hirdetett. Július végéig várják a felajánlásokat. Ősszel ismét megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált. A programsorozat koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 25-32 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, legyen mindenkinek nagyon kellemes a mai nap. Szép vasárnapot, jó étvágyat az ebédhez, a stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor. A következő órákban jó zenék jönnek, 12 és 13 óra között a Daily Mixben kevergetem a pop és dance dalokat. Most itt van egy Script Will.i.am közös dal, ahol a

96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A holnapi időjárásunkban megnövekvő komoly felhőkre számíthatunk, több hullámban akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, illetve északnyugatira fordulhat a szél, élénk erős lökéseket tapasztalunk meg. Hajnalban 16 és 20, napközben 22 és 30 fok közötti érték vár bennünket itt Miskolcon. Sam Feld jön a holland DJ-től, pedig egy nagyon pörgős dal a Rádió egy déli mixben, a Heartland.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy a Harsányi úton, figyeljünk itt Miskolcon, akár trafival találkozhatunk a 35-ösön Nagy Csícsnél, vagy ha az utunk esetleg a 3-ason Szikszó felé visz, akkor arra felé is. Csak finoman nyomjuk a gáz, csekkmentes hétvégét.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Rádió egy Daily Mix-ben pörgetjük az eseményeket, ezúttal Kétó segítségével DJ Dark Remix-ében itt van a Turn the Lights Off.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy vasárnap van, ilyenkor könnyen el tudom képzelni, hogy hamarabb összeül a család, vagy akár a barátok tartanak valamilyen összejövetelt, és megünneplik azokat, akik vagy ma, vagy a héten mondjuk valami jeles eseményt tartottak. Ma az Annákat, illetve az Anikókat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse valamennyiüket, de nem csak rájuk gondolunk, hanem azokra is, akiknek a születésnapja esik pont erre a napra, július 26-ára. A Rádió egy déli mixében pedig jön egy dal, komoly mondani valóval bír, úgyhogy a szövegére is érdemes figyelni. Taylor Swift-é a következő néhány perc, ez a Fate of Ophelia.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órának kezdünk neki, és így vasárnap is persze, hogy tele lesz kedvencekkel, mindenképpen érdemes maradni. Elsőként érkezik Ray Dalton. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. A dal címe Blood Running, tele van energiával, nem sokára itt lesz velünk a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert kellemes hétvégét, nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött. Még mindig Kis Gábor, bizonyám, a jó zenék itt vannak velünk. Egy olasz DJ rögtön, Alex Kenji-nek hívják. A rutinosak régebről ismerhetik már a nevét, hiszen nem kezdő kútfúróról van szó. Ez a dala a nyárpesgését egy az egyben magában tartja.

0: Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy a trafin, nem lepődünk meg akkor sem, hogyha hétvégén találkozunk vele szembe, akár a Harsányi úton itt Miskolcon ez megeshet, de ezen kívül még a 3-ason Szikszónál, a 35-ösön Nagycsécsnél, a 37-esen pedig Szerencsnél integethetünk neki. Csekkmentes hétvégét kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Szokták a modern szintipop egyik pápájának is hívni azt a Weekendet, aki a következő percekben gondoskodik arról, hogy picit megmozgassuk magunkat jó dallamokra. Save Your Tears, ezt hallgatjuk meg itt a Rádió 1-en.

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger megy, a holnapi időjárásunkban készülhetünk megnövekvő gomoly felhőkre. Ezek több hullámban akár záport, zivatart is hozhatnak magukkal. Az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérik, hajnalban 16 és 20, napközben 22 és 30 fok közötti hőmérséklet az, ami vár bennünket. Így július vége felé közeledve azért nem lepődünk meg ezen a hőmérsékleten. Ez a rádió egy, benne pedig most a Major Lazer következik, Diplo szupergrupja és a Light It Up.

Ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy modern táncolható track indult már el, egy olyan DJ-től, producertől, aki a feltörekvő nemzedék egyik tagja. Norma J. Martint viszont sikerült meggyőznie, hogy vokálozzon ebben a dalban. Ismerős lesz a hangja. Jön az Out of My Head, és persze egy másik ismerős hang is jön, Kis Márti a mikrofon mögé, nem sokára. Mi találkozzunk holnap ismét, délben várok mindenkit. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire erre a szeptemberi premiére, mert ugye akkor volt pont a top 500-as listánk, amit Gaga nyert meg, úgyhogy ilyen nagyon jól jött ki akkor az időzítés. Ezt a dalt kifejezett

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Most diszkózni fogunk. Purple Disco Machine-t hozom, kedvenc bajuszos drezdai DJ-nket, aki egy kis ideig szüneteltette a fellépését a fülzúgása miatt, de a héten visszatért, mégpedig egy nagyon-nagyon ikonikus helyen, Ibizán, úgyhogy hála a jó égnek. Jól van, ami kedvenc Tino, Piontekünk, mert ez az ő polgári neve. Az ő remixében hozom a Hertz klasszikusát hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, német EDM után pedig egy amerikai szupersztár Bibi Rexa, aki egy új korszakába lépett a nyáron, Dirty Blonde albumával abszolút független nővé vált, mármint kiadó függetlenné, és hát ahogy elnézem, ezt az új irányvonalat még jobban elment az elektronikus tánczene felé. A hétvégén például fellépett péntek este a Tomorrowland-en, ezen nagyon meglepődtem. Jó, oké, volt előtte egy John Newman is, de hát ilyen sztárok követték őt, hogy James Hype, Fisher, Alesso, szóval DJ-k és producerek. Nagy valószínűséggel most ezen a vonalon maradt Bibi Rexa. A szettjét egyébként maga David Guetta állította össze. Mármint nem a ruha szettjét, ha lehet, hogy azt is. Bibi Rexa, I Got You, most egy korábbi nagy kedvenc szólt tőle.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Szigala például, a Szigaláról jut eszembe, Sziget vár az új frekvenciánk 103.1. A napokban bővültünk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most már összesen 50 frekvencián hallható az országban a Rádió 1. Szóval Hello Sziget vár, 103.1, érkezik a top 50-es listánk is Györke Attilával, én Kismárti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamelt most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

X és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, Owls Days és a Beat of Your Hearts.

0: Longer, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Sandfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34-dik a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Sandfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

hamarosan lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Ted Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Door, a 29.

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as, 70-es

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Na, írjatok, drága hallgatók. Jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvasd bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
3: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
2: Ez a csoport neve?
3: Igen. Én ezt szeretném neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetek, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor ezt csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
2: Igen,
3: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
2: Jézus, és atya úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép Zámbó Árpil, azt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinál. Nája. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a Derékszöget Tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalék csoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
3: Autók 150 ezerig.
2: Milliárdot. Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
4: Ó, de jó.
3: De szeretem.
4: Eljátszod.
2: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségit neki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: A mikrofonnál Ficsóri Erika. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége. Az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban. Az intézmény valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra is, amely várhatóan július végén indul. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban rendezett fém sziluett lövő világbajnokságon. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek. Az eredménnyel öregbítették a város és a magyar sportlövészet hírnevét. Hétfőn megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 22-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista! Ez

Itt a Rádió Egy. Ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs. Én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán fesztivál a szerelem hangulat.

Itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a Rádió 1-en.

a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája a Rádió 1 Top 50. 2026. 30.

Exalted és Faithless-től a New Religion, ami az ötödik. Loi, Get Lucky a negyedik helyen szólt. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life

évt. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
11: A Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
10: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
11: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
10: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
11: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
10: Mentó Környezetkultúra Kft.
11: A sport elkötelezett támogató.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

0: Igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Segítséget nyújtana a rászoruló családoknak a tanévkezdés előtt a Mire Hú Nonprofit Kft. A társaság iskolatáska és tanszergyűjtő akciót hirdetett. Július végéig várják a felajánlásokat. Ősszel ismét megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált. A programsorozat koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 22-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Én ez eszem címe. Van egy arányos videó, Fischer behozta a kisgyereket, szerintem egy vagy másfél vagy két éves maximum, és bulizott vele a kevelőputnál. Olyan cuki volt. Hát igen, igen, igen. Velém és Rém, itt van előbújabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, a bulizunk vasárnap este is. Na, meg szép kukikám, nagy erőnk!

0: قاعد ما يشلا قركت لازم ليك زلك تولسك وكي وما تنتك ما ديار زنك حتى يتصطم عشايا زنك كان انا لازم ديار ايش فول تريغاني ليش يا تصم ديار زن نيو غالوم هما روشينا كزيك اكسلانك سيري انزايتي كيپ اون
1: تراينج مي اميشور تامغاتويا برجر كينج اميشور سام تيرميك megjelenítést tartalmazott
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
4: A Miskolc tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
3: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
4: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
3: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
4: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
3: Mentó Környezetkultúra Kft.
4: A sport elkötelezett támogató.
5: Új tájmasszőrök várnak a Phuket Spa-ban. Próbáld ki, vagy lebb meg szereteidet ajándékutalvánnyal. Phuket Spa tájmasszázs, Miskolc, Arany János utca 2. Foglalj még ma!
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
7: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
6: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
8: Akkor wine lady
6: unikum,
8: vagy.
6: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: A mikrofonnál Ficsóri Erika. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége, az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban. Az intézmény valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra is, amely várhatóan július végén indul. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban rendezett fém sziluett lövő világbajnokságon. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek. Az eredménnyel öregbítették a város és a magyar sportlövészet hírnevét. Hétfőn megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 22-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Na írjatok, drága hallgatók, jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
3: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
2: Ez a csoport neve?
3: Igen. Én ezt lehet, hogy nekem mesélni, van egy ilyen sztorium fatalommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba jönni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
2: Igen, a kisaj, igen.
3: Úgyhogy annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
2: Jézus, Atya Úristen. Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép zámbuár pillanat nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet Zámbó Árpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el, hivatalos fekete humor csoport, tartalékcsoport, a tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
3: Autók 150 ezerig.
2: Mi lehet? Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
4: Ó, de jó.
3: De szeretem.
4: Eljátszod.
2: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy végé, az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánsami sort jutok telefonali mostantól a 0623 111 111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk-e nagyot, érkezik-e már a Chantier Swift és Opelite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mert a három DJ legend

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Segítséget nyújtana a rászoruló családoknak a tanévkezdés előtt a Mire Hú Nonprofit Kft. A társaság iskolatáska és tanszergyűjtő akciót hirdetett. Július végéig várják a felajánlásokat. Ősszel ismét megrendezik Miskolcon az Arszakra Fesztivált. A programsorozat koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel és közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. Az eseményhez több miskolci intézmény és közösség csatlakozik. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 22-30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, ez kezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuri, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, máma pakkozzak egy kicsit butrokat a második fele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Ez zét.
1: Ráj, ugye ráj? Ráj. Lehetséges, hogy ő mondott el Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, aztán ez biztos tudom jól mondani, where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor közelén még Tamás Cikorának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rányben úr, amint kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Köszi, Puki,
1: szia,

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki. Szervusz Miki, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni. Ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: Üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra. És valami szép, romantikus, szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelzel, vasárnap este kicsit pörögünk egyet, van egy jó dal, elég ugyan a reggelnél, ilyesztem címén Hilmi, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, köszönöm.
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább tízszer, jó?
2: Ez már
1: jó. Oké. Okay. Rendben, Miki, okay. Köszönöm, hogy hívtad. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugye a reggeli nálunk, a szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérte tőlem, kamerád.
2: Marci vagyok. Itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok. Szia, Kuki.
1: Jó, hello. Sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké. Hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás, jó bondasztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre mentek? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Ja, jó, oké. Jó nyaralás netek, jó bondazás. Köszönöm szépen, a telefonáltatok. Jó, fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, be mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-en.
1: Először, hogy hívnak téged?
2: Engem mindig Rokkónak.
1: Roszkó?
2: Igen, Rokkó.
1: Roszkó. Na, kértél tőlem egy odalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
2: Na, a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
1: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
2: Jó, szeretem nagyon.
1: Szeretem nagyon.
2: Szeretem, életem szerelme.
1: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
2: Jó, rendben, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik elég újabb Alex Kenji nálunk, a száncíme Bombole, ezt nagyon szeretjük.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefon. Aló, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia, Kuki, Pintér Boti vagyok.
1: Hello, na kértel tőlem Fast Boy, Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon Sohogy Vári már barátomnak.
1: Oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké, rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és kelemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fast Boy-jal, a szám címen Last Summer, Kuki volt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
3: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
2: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
4: Akkor wine lady vagy.
2: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: A mikrofonnál Ficsóri Erika. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Töretlen a Miskolci Egyetem népszerűsége. Az intézménybe idén 11%-kal több hallgató nyert felvételt, mint egy évvel korábban. Az intézmény valamennyi kara készül a pótfelvételi eljárásra is, amely várhatóan július végén indul. A leendő hallgatók magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közül is választhatnak. Kiemelkedően szerepeltek a miskolci sportolók a Finnországban rendezett fém sziluett lövő világbajnokságon. A világversenyen a miskolci versenyzők több dobogós helyezést is szereztek. Az eredménnyel öregbítették a város és a magyar sportlövészet hírnevét. Hétfőn megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 22-30 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
8: Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam, most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
11: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy jövőm a publikum, jó magam, Hangvai PG is itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána Perbál is hitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
9: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnel diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixa itt van, Honvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy rádió egy is támogatja az esemény, diszkosít lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizzen Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 óra.
3: És akkor most jön ugye David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: Egy vasárnap is diszkosi rádió show, nincs megállás, DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Kidók és Ninák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről, Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövét pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten, nagyon fogok rohanni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozok, Balaton Küszfön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
1: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis, hogy a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg a pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozás, a Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből

0: információ a rajongói oldalamon a Facebookon. A Made in East Bizánó Tatival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatonig bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosi fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem summer fesztivál, csak mondom neked.
1: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egész héten így mondtam volna.
0: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövő hétfőtől minden este 8-kor a diszkosít Facebookján online játék lesz.
2: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. I'm All Angel dala, az I'm Alive, méghozzá a szokásos Biztonsági Mixben itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten pénteken, ezen kívül augusztus 8-án viszont egy nagyszabású DJ Oti Bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásba ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz a Zapter Party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: egy fejenként így van, ahogy vége van a nagy színpadon a show-nak utána, mi indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondom, hogy eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen én leszek, mert én a másik helyszínen, a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Oti Abszere, most pedig jön Paulo Kenford és Marcus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Beats & Show Mix a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy, diszkosít, rádiósok, búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ-n, gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk, Zalakaroson ott fog szórakoztatni, szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom a tuti gyerekek, pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalom megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balaton Fűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a rádió is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
1: Az előbb rosszul mondtam, hiszen a Black Legendet már hétfőn is játszottam, már hogy a Used to Trouble With Me-t egy dalpremierrel köszönünk el tőletek, jön az új Calvin Harris dal, a Not Alone, de nem Jill Glaze remixében, hanem Peace and Share.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Vigyázz a műsorvezetőt a jövő héten! Telefonál!

0: 22-én jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Vilkox segít. Hello Vilkox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ikletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pushin, pushin, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: te erre.
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight. Itt a

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este, Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásot külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizom majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, isteni denzenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello, Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: Nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós, tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Showban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Egy közös dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a Heard Is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Virizmál Idő Show-ban a Rádió 1-en.

World Is Mine radio show. Arites.

brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Te Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a World is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai sláger, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, kellemes éjszakát mindenkinek. Ne felejtsük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért. Ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620-311-111. Ő pedig már is Sam Feld, aki a Swiss Disco-val és Rehab-bel egy elképesztően nagy kedvencet hoz. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Te jó ezt a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Mivirexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok, itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal. Most az igazi mai slágert hozza ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: jóak, ja si mutam really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egy, itt csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjük, ma újra játék a Rádió Egyen. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra naná, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió Egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig szemfelt a fogyadásban Rosalinnel ez a Hot Like Mine itt rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.